0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szöveg.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.hu. Szuper DJ rádió. Kattonj rá!

élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenét!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuper DJ.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

The sky comes down to the ground, letting go with love.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Never.

0: Touche.
1: Let's do this. Yeah.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hír.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Hát csodálatosan szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. Én Kokori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Bízom benne, hogy sikerül. Szeretettel köszöntök mindenkit határon innen, határon túl. Ott is, ahol a kis kurtafarkú malasztúr, érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést, jó hétvégét!

Sizsa család, csodás délután kíván neked, kedves Kukkori bácsi, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Örülünk neked, hogy újra itt vagy, a Zsizsa család jelen, már várunk. Csodásan szép délután kívánunk mindenkinek. Hát ugyanezt kívánom, kedves Zsizsa család, érezzétek jól magatokat a Super DJ rádióval.

Kisisa István Mária is a választ a kérdésemre. Jó jött a meleg, mert így jól esett a jó ideg sör, és később még a csobbanás. Hát kívánok kellemes csobbanást néktek, és hát érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádió műsorával. Kellemes fülelést!

Köszönöm szépen, kedves hetero barátom, és hát kellemes nyaralást kívánok néktek. És hát igen, kezdődik nem sokára Kispest-Pest, de én itt vagyok inkább veletek, mert nem akarok infraktust kapni a meccs alatt. Inkább megpróbálok szórakoztatni benneteket. Kellemes fülelés, hajrá Diós Jenő! Na meg most Gyula!

nem tud táncolni, akkor a semmire sem. Ugye, ugye? Hát gyerünk, porozzon az a parketta, hölgyeim és uraim! És hát ne felejtjétek el, van Viber számunk is, és tudjátok, a műsorvezető nagyon szereti a zaklatják. 0670 45 95 995, hát gyerünk, gyerünk! Ez a Super DJ Rádió!

Jani csokkolom, szép napot kívánok, kedves Mazsi, ő is itt nékem már a Viberre. Szép délutánt és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi, nővéremmel hallgatózunk. Hát Jani csokkolom, kedves nővérke, kellemes, jó fülelést kívánok. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket.

De a héten már annyit vagyok, hogy szerintem már bőven meguntatok, és még holnap is leszek szél, atya-gatya. Majd valahogy elsubálkozom. Hát mert igen, hát hív a víz.

Hát igen, a már Encsike itt lenne, már mondaná, hogy ez a műsorvezető egy crazy, oh yeah, ahogy Simon barátom mondaná, csak ő másabb kifejezése, az ő hangja olyan mélyebb.

programot, hát 14 órától, szombaton 14 órától lesz a Mátrai nyárzáró buli. Hát itt lesz velünk DJ Smog, Fire, DJ Schulzi, DJ Csabi, Dr. Tom, és hát személyem is. Hát megpróbálunk benneteket szórakoztatni, kedves

megérkezett a Viberre ismeretlen is. Szia, Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Szép napot néked is, és kellemes fülelést! És már is megy.

szegényki durrant a biciklit kereke, hát kitartás hazáig. És megérkezett kedves Encsike is. Hello, hello, te kis örökös meglepetés. Szia, kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek. Encsike jelenléti Pipa Vára is. Bár nagyon szempülesnek kell lenni, mert sehol se láttam, hogy jössz ma, én se. De itten vagyok, gyönyörű szép késő délután kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást nekünk és jó adást neked. Esetleg nem lehet észrevétlenül besurranni mondjuk egy nyuszi jelmezbe, oda Mátrába, nyázáró buliba, szerinted? De szerintem biztos, mindent lehet, csak akarni kell. Örülök, hogy újra itt vagy, Kukari Puscsika Encsike. Hát én is örülök, hogy itt vagy, kedves, jó fülelé.

Csiked és TM is írta Viberre. Sziasztok, szeretnék kérni egy pörgős számot Siopokra, Leventének és Miklósnak a festés utáni munkálatokhoz. Házigazdának üzenjük, hogy egy kis pálinkával jobban megy a pakolás. További szép napot kívánok. Köszönöm szépen, szépet néktek is, teljen hamar a munka, és kedves házigazda, jó volna egy kis pálinkát vinnél a kedves munkásoknak. Ilyenkor a védőitalra nagy szükség van, mint ahogy a kedves lyukas gumival biciklitoló kedves hallgatónak is segítséget szeretnénk kérni. Igaz, hogy nem tudom, hogy hol tolja azt a biciklit, de hát akkor a következő dal elég pörgős lesz, úgy hiszem, jobban fog menni a festés utáni munkálatokhoz. Buhálog előadása következik majd ezután, a szép kis dal után. Kedves Siop!

falánvalót, csak hogy jól tudjon főzni a szőlősbe. Köszönöm. Hát a következő dal egy magyar dal lesz, és azután fog következni egy kicsikét pörgősebb, és remélem érik a szőlő. Hajrá, gyékényes!

Igen, igen, köszönöm szépen a jó tanácsot. Kedves Robikám, ígérgatját valamit viszek. Persze, persze, gondoltam én is. Réá, aranyos vagy.

Hát igen, most jöjjön egy kis promó, és akkor utána küldeném a következő dalt. Kedves hegedűs Vikinek Gyékényesre, hogy jobban menjen a főzés a szőlősbe. Csak neked zenélünk. Énekel rá, és a Flashdance következik majd.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu

kedves Mazsi, nagyon kellemes sugárzást, és nagyon szeretem a Römit, csak már nagyon-nagyon régen nem játszottam. És itt van velünk kedves Bazsi is, hűs italokban gazdag, szép délután neked, Kukori bácsi. És írta az előző dalra, gondolsz-e majd rámra, hogy anyukája kedvenc dala volt. Hát igen, igen, nem csak neki, nagyon sokaknak, tényleg egy nagyon jó dalocska. És hát, hogy meséljek a

Hát kedves Bazi, csak annyit tudok mondani, hogy én is csak ennyit tudok, hogy Mátrai Nyázáró buli, és a résztvevők pedig DJ Smog, Fire, DJ Schulci, DJ Csabi, Dr. Tom és szerény személyem. És 14 órától indul a buli, a Rádió Ben is, szóval hát nálunk már biztos előbb. De érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, kedves hallgatók! És már is megyünk tovább a Cosmix-szal.

akkor menünk a Viberen, jaj, már megint majdnem elfelejtettem, hát ez jó, hát öreg ember, nem rakéta, tudjátok. Szia Kukori bácsi, a bagyász a hegesztő csorbásról. Üdv mindenki hallgatónak, aki ismét a legjobb rádiót választotta, jó műsorszórás neked. Hát köszönöm, kedves bagyász, kedves egészségedre, a jó kis fröccsre. Hát én köszönöm, jól vagyok, és hát remélem jól is leszek. Kellemes fülelés kívánok, jó egészséget!

kapott, írja, hogy nem tudom, hogy csináltad, de megjöttek az őrangyalok, köszönöm. Ugyan már nincs mit, örülök neki, hogy kaptál segítséget. Kellemes tekerést hazafele, és hallgass a Super DJ rádiót. Tisztulod, emlékeket ébresztünk.

hátra is. Meg mi egyében, Földi, jó, de hát ez ebben jár, de tudod, hát úgy is kiusszuk, mert ott a medencében még így víz is lesz állítólag.

És hát kedves nyuszi fülnek. Mármint aki nyusziként jönni szeretne, annak azt írom, vagy azt mondom, hogy neked se legyen igazad, meg nekem se. Jöjjön, amit kértél, és mégse. Szóljon DJ Ilhám! Itt a Super DJ Rádióban!

Bálint Erika írja, szia kukori, nagyon-nagyon szeretem ezt a számot. Hát örülök neki, kellemes táncikálást hozzá. És hát Encsike is írt természetesen. Nagyon szépen köszönöm Kukori bácsi ezt a zenét, és imádom, közcsike. De ez nem di-di-di-di, hanem digi-digi. Nem véletlenül mondtam. Most pedig, ó, kislány, szóljon az illés. Hát nem vagy már kislány. Hát gyerünk, lányok.

Tudom, tudom, 9 reggel 9-re, igen, ott leszek. A szökőkútnál. Dudám van, autóm is. De nem arról szól a Duda. Most pedig egy nagyon-nagyon kedves barátom összeállítását fogjátok hallani. Nem tudom, ki emlékszik majd rájuk, mert ezek nagyon-nagyon régi reklámok. Hát akkor jöjjön itt a Super DJ Rádióban nem sokára. És úgy látom, megérkezett kedves hallgatóm, kedves barátom, Mihálovics József. Szia Gábor!

És nem sokára megyünk tovább, Muzsiká Csérészta előadásával itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi csűri csavarja néktek a hangegyeket és stílusokat egészen el 19 óráig. 20 órától érkezik hozzátok DJ Simon Privát Night műsorával, és 22 órától pedig kedves barátom Kőszegi Gabi Night Live műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

kimondani is érdekes. 1988-ban érkezik egy dal hozzánk hazai előadótól, méghozzá Homonyik Sándor előadásában. Hát érdemes.

0: Isa István írja nekem, hogy szívesen látunk csobbanni. Hát igen, igen, az nagy csobbanás lenne, lenne utána cunami. De most jöjjön Smile Jam és az Aiko Aiko itt a Super DJ Rádióban. Kellemes csobbanást, Isa István!
1: Hey yo, big wave! Yeah.

És egy kis reklám, és megyünk tovább SMC, Arás és Savage műsorával itt a Super DJ Rádióban, ahol már csak egy fél órát kell kibírnod a Kukori bácsival.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Mid up on the attack, fish I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya.

És van egy nagyon jó hírem, 19 óráig vagyok, és 19 órától 20 óráig DJ Csabi érkezik ide a Super DJ Rádióba. Hát mondom, hogy érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, 20 órától pedig jön DJ Simon, 22 órától pedig Kőszegi Gabi barátom. Hát kellemes füle és szuperek!

Kedvesen Csike, nagyon szépen köszönöm a szép szavakat és kellemes kutyus sétáltatást. És hát ha teheted, hallgassd a Super DJ Rádiót. Meg bizony, kedves hallgatóim, ezután

vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, és ne feledjétek, holnap is 14 órától fergeteges buli lesz itt a Super DJ Rádióban. Erre garanciát válunk, bocsánat, már beszélni se tudok. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkú malasztúr. Köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat, hasonlókat, nektek is legyen szuper hétvégetek. Mert ezután a dal után majd a búcsoló dalom a szokásos lesz. Daniel Figelgőtől elmegyek. Na sziasztok, és további jó bulit a Super DJ Rádióval. És holnap találkozunk.

Kedves Mihálovics József, csak annyit tudok mondani, hogy holnap 14 órától hallgasd a Super DJ Rádiót, és ott minden kiderül. Azt nem tudjuk, hogy ki mikor lesz, ez a hangulattól és a helyzettől függ. Hát érdekes.

kellemes születésnapozást, majd József, de hát a születésnapozás közben is lehet jó zenéket hallgatni. Csók a családnak, és persze mindenki.

0: majd túlhalsogja a Super DJ rádió. Ők is beszállnak.
1: Volt az este, Istenem, jöttél.

Így van, így van. Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes rádiózást kívánok mindenkit a Super DJ rádió hallgatónak 2026. 8. 14-én gyerekek. Így Csobivel engedik hozzátok innen a Tupla Diplo Super DJ rádió.hu-ról. Egy kis beugló műsorral. Hát kedvet kaptam a kollégáktól. Köszöntök még egyszer mindenkit. Nem egy csodás péntek estén, kora estén, úgyis mondhatnám, ugye?

percben nagyon szeretném megköszönni, kedves Kukori bácsinak, 17 órától hallottátok itt a Super DJ Rádión. Ezeket a slágereket köszönjük szépen, várunk vissza minél előbb.

hogy mivel is készültem nektek, hát gyerekek. Fogalmam sincsen, úszunk az állat, tudjátok, ahogy szoktuk. BPM-eket nem kimélve. DJ Csabival itt a Super DJ Rádion. Honlapunk címet, www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi, amiket éveztünk nektek. Viber számunk pedig a következő, 2035-45-95-995-ös. Ide várom az üziket. Megyünk tovább a csapattal. Kultúrzene képviselővel, Culture Beat-tel és a Crying in the Rain. Itt a Szuperen, a csapjunk bele a lecsóba akkor.

És akkor nézzük kis volt a legjobb Revivalünkön. Itt van velünk a kis Huncut Encsikénk. Hát hello Encsike, sziasztok, üdvözletem nektek. Szia kedve DJ Csabi, sziasztok, szuperek. Encsike fülelmi mindig. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek. Neked pedig jó órás, pusztjuk Encsike, nagyon szépen köszönöm. Reméljük jó lesz majd. 20 órától érkezik hozzátok DJ Simon. 10 órától pedig kedves Kőszegi Gabi kollégánk, éjjeli bagjunk, lecsopa nektek úgy, ahogy kell. Tartsatok velünk! Holnap pedig várunk benneteket Farádó után Gugori bácsival, DJ Smoggal, Fire kollégámmal, DJ Sucival, jó magammal is, Dr. Tommal, Dance doktorunkkal. Tartsatok velünk, az adás 14 órától indul majd, full adás ége. Gyerekek, mekkora buli lesz az? Már nagyon várom.

Ezt is tudjátok, ez a hallgatók, ugye a Super DJ Rádió hallhattok, legtöbb zene, bizony-bizony emikeket ébreszt, hogy milyen zenéket hallgattunk, mikre is táncoltuk annak idején, mikre buriztunk, ezt tudja nektek a Super DJ Rádió.

újabb Vibe üzenet. Itt van velünk kedves Isa István, Isa család Edő Szentgyörgyből. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szuper késő délután kívánom neked, kedves DJ Csabi. Edőből, Edő Szentgyörgyből. Isa család még mindig jelen. Nagyon örülünk a meglepinek, és hogy újra hallhatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek. Köszönöm szépen, kedves Isikém. Mi is nektek hasonló jókat kívánunk, és köszi, hogy itt vagytok velünk. Egy nagy pacsi nektek ölelés. Gyerekek, így kell ezt. Így kell lenni a Super DJ-re.

ott van minket, és Robika is, a pácsika ember. Hello, hello, Robikám, sziasztok! Azt hitt nekünk, szia Csabi, kellemes péntek, késő délután adít. Köszönöm szépen, kedves Robi! Érezzétek magatokat nagyon-nagyon szuperül! Egy nagy pacsi nektek, ölelés!

És itt van velünk kedves Kőszegi Gabi, aki 10 órától majd vár bennetek sok-sok szeretettel. Azt hitte nekünk Pacsítos Csabesz. Jó, elkaptad a ritmusokat, köszönöm szépen. Hát szerintem majd te is elfogod. Érezzétek jól magatokat. Hát tudjátok, DJ Csabinál nem sajnáljuk a BPM-eket. Persze néha azért kell egy kicsit lassítani is. Hát szerintem most ez nem lesz.

pedig már, ők pedig már nem más, mint tesók az emeletről. Crew Brothers and the Floor és a Living in Cyberspace. Na gyerünk! Tudjátok, őrpintek, mindent bele! Adjunk az érzéstek!

Hát bizony bizony. Aki tudja és ismer engem, tudjátok, hogy a péntek egy kicsit mindig más. Egy kicsit bulisabb, egy kicsit őrültebb, egy kicsit vadabb. Itt van velünk kettes Pútyán Lajos, hello, hello Lajoskám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekünk kellemes, szép esti DJ Csabi, jó kis meglepi. Köszönöm szépen. Hát igen, vannak még meglepik. Holnap pedig 14 órától begyújtjuk a rakétákat, gyerekek. Tartson mindenki velünk. Kattanjatok ránk.

És itt van velünk kedves Mazsi állandó hallgatónk. Szia, szia Mazsikám, üdvözöllek titeket is sok-sok szeretettel. Szép estét és jó oldást kívánok, kedves Csabi. Nagyon szépen köszönöm, aranyos vagy nagyon. Vagy felünk.

megyünk tovább az öreg rokkóval. De tudjátok, nem azzal a rokkóval. A zenének címe pedig Everybody, azaz mindenki. Mindenki itt van a szuperen, remélem. Velünk tart.

Na legyen tánc, vagy ne legyen? Hát én már nyomom itt a pultár, hogy kopik a szőnyegem. Milyen mindenki táncol. Ez a ritmust. Vedd át az ütemet. Dübörög a Super DJ Rádió. Átad egy üzenetet. Figyelj, szuper, kapaszkodj. 3, 2, 1, és... Call.

itt van velünk kedves Gyurci is Viberünkön. Szia, szia Gyurci, üdvözlök benneteket. Sziasztok, szuperek, szeretném üdvözölni Évízi Aranyszőlő apartman minden lakóját és különleges vendéglátókat. Nagyon jók a zenék, de már nem szaporítanám a szót. Mennem kell a medencébe, nagy pocsi, kedves Gyurci. A hangerőt meg tekerjétek fel, gyerekek, hogy a 18. szomszéd is jó hallja.

és itt van velünk Házi is, a Ringforgó mesterünk. Hello, hello, sziasztok! Üdvözlet Hitának is! Azt hitte nekünk üdvözlet a hallgatónak, szép kora estét, Csabek! Köszönöm szépen, viszont kívánom neked is! Csabek szólja ma este a hangulatot, a zenét, de keményen, hogy mindenki elhagyja az eszét, vagy fogmosás közben fogát vagy a fogkefét. Csaba Csabi király zenével így nem lesz hiány. Köszi szépen, király vagy. És jó szórakozás mindenkinek a nyári zári csapatásra. Remélem velünk tartotok. Köszönöm, királyvers volt nagyon. És hát kedves hallgató, megmondom nektek őszintén, hogy nagyon-nagyon jó hozzátok jönni. Imádás 2500-al. És akkor most jöjjön valami olyan, de olyan, de olyan. Na figyelj!

0: DJ Radio. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah, straight up.
2: Na és még hol? Hát földön, vizen, levegőben, és még tengeralattjáróban is. Csak a Super DJ Radio. Megik a Cicani 6X 666 és a Super The Fly egy Club Caviar Remixen 2001-ből csak nektek speciálba. Van velünk kedves Kózi Sándor. Szia, szia, Nánikám, üdvözlök titeket is. Szia, Csabi, üdv mindenkinek. Utazunk és hallgatunk titeket. Üdv jamaikai Nándi, köszönjük szépen. Kellemes utazást nektek. Mondom én, mindenhová eltek van a szuper, ugye? Tudjátok, csak egy jó bútos hangfal kell. Egy szuper internet is ezerrel szólhat. A világ összes táján. Super, duper, fly!

van velünket a Stovász Karcsi is. Hello, hello, Karaszkám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekünk, hello, hello, Csabi király, szép estét és jordást. Kívánok, micsoda a meglepi, beugrós, ari szuper pörgest. Kicsit fel a műsort, így simon előtt. Köszönöm szépen, igyekszem, igyekszem. Majd a jövő SDL Talin, ha jössz, akkor kapsz egy új szőnyeget. Köszönöm szépen. Az király lesz.

kedves Mozsi pedig küldjenek a táncoló hölgyeket. Köszönöm szépen, kedves Mozsi! Remélem, te se vagy lusta táncolni. Most az egyszer tegyék kivételt. Kedves Isa István pedig azt hírja nekünk. Oké, okay, everybody. Mondta SDR. Hát ez mekkora. Köszönöm szépen Istikém. Hát bizony, bizony. A Super DJ Rádió ezt nyújtja nektek. Forever, ugye? És itt van velünk kedves Hurlák András is. Hello, hello. Hurikám, sziasztok, üdvözöllöm Icsit is. Azt hitte nekem szólál, gyeren. Melegíts holnapra, várunk, remélem. 9-ig. 9-ig eltollod, mint a lobott biciklit. Köszönjük szépen, kedves Andiskám. Érezzétek jól magatok, nagy puszilre is nektek oda Szóládra. Hát toljuk majd a kollégákkal. Oddan a Mátrából nektek. Úgy gyerekek, mi lesz ott? Hát szerintem a buli elszabadul. Itt van velünk kedves Rita is, házi párja. Szia, szia Ritus, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi bácsi. Ó, köszönöm szépen. Mindenkinek szép estét, én is szép estét kívánok nektek. És köszönjük, hogy itt vagytok velünk, nagy pacsi nektek. Kedves hallgatók, a következő zenénkkel, hát egy pár bizonyos emléket szerintem megmozgatok majd bennetek. Hiszen sokan játszottunk ezzel a játékkal. Hogy mi is lesz ez? Hát szerintem aki ismer, az tudja.

ismételtem vibe üzenet. Itt van belünk ez a Schreisinger Michi. Hello, hello, Michikém, üdvözletem nektek. Ki a DJ Csabi BPM-ről. Már hallott az unoka húgom kisöccse is. Hajrá Csabi király az adás. Üdvösség mindenkinek, IR Mix. Köszönjük szépen, kedves Michikém. Nagy pacsi nektek. Johnny Cage, tudjátok, $500 a szemüvege.

És itt van velünk Brooklyn királyunk is, Tang Ricsi. Hello, hello, Ricsikém, sziasztok, üdvözletem nektek. Szia Csabi, egy kis Brooklyn szétabort mindenkinek. Köszönöm szépen, kedves Ricsikém. Szerintem beiktatjuk. Érezd jól magad egy nagy pacsi neked.

0: DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
1: És itt van velünk, aki 8 órától ékezik hozzátok, DJ Simon. Hello, hello, Tomikám, sziasztok, üdvözletem nektek. Új csúcsuk irány, pörges felben, DJ Simon hozza szokásos pénteki fura zenét. Jó, Adi csúcsukám, köszönöm szépen neked is, majd azt kívánom. Nincs azok a zenékkel semmi baj szerintem. Királyok, úgy, mint te.

0: Hát egyszer-egyszer egy régeségi messzi galaxisban, ahogy Doki mondaná, volt nekünk két olimpiai bajnokunk. Erről szól az a dal, Infinity és az olimpia. Hát ilyen nincs, és mégis van.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled.

Úristen, ez a Super DJ Rádió. Isten!

0: bizony. Volt az ükcsök, voltak ők ketten. Minden akadályt legyőztek. Így olimpiai bajnokok lettek.
1: Úristen!
0: A következőben pedig megyünk tovább Soho Partival.
1: Nincs,
0: a fantasztikus csapattal a 90-es évekből.
1: Hát ilyen nincs, ilyen nincs, és mégis van. Hát ez fantasztikus.
0: A szám címe Baby, nem kell más. Hát akkor gyerünk.

reményen mindenki érzi az ütemet. Ha esetleg egy jó kis garden party vagytok és hallgatjátok a Super DJ Rádiót, reményem ott is jó a hangulat. Így péntek este, DJ Csobira egy kis beugró műsorral. 20 órától pedig jó hozzátok DJ Simon, 10 órától pedig Vábede, Kőszegi Gabi kollégám. Tartsatok velünk!

0: itt most...
1: És ismételtem Viber üzenet. Itt van velem kedves Fatello Bodor József. Hello, hello Fatel. Szia Csobi, nagyon le is. Szeretek én egy zenét a Republiktól. Ha itt lenné velem című dal. Köszönöm szépen Fatel, vigyázz magadra. Most ezt a zenét nem találtam meg, de szóljon majd a következő neked. És vigyázz magadra.

pedig benne van Sin DJ Sash. És Rodriguez közösen az Ecuador, akkor át táncoltunk Garage ugye a diszkóba. Jaj, de szeressem, óra vére milyenkó gyerekek. Itt van velünk kedves Dübel Misi, szia, szia Micsikém, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, üdv a fedélzeten, Ágasról. Nagyon jó már hallani, király a műsor. Szeretnénk írni a Magic Effie-től a Szél című számot. Lehet küldjük minden szuperestek, puszi pacsi. Köszönöm szépen, kedves Zsikén, megnézem a kérésedet. És persze érezzétek magatokat, nagyon-nagyon szuperül.

éppen, hogy most olvasom az üzenetedet. Szerintem Magic Kefirtől, nem Magic Kefirtől kéred, hanem inkább Magic Kefirtől. Ha jól látom, szerintem csak elírtad.

is itt van velünk, kedves Fateri is Fiverünkön. Szia, szia Fateri, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia Csabi, olyan vasárnapi hangulatom lett a hangot hallatán. Sopron Gari is figyel, köszönöm szépen, kedves Fater. Nagy pacsi neked, köszönöm. A Super DJ Rádió hallgatók, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a megtisztelő üzeneteket, amiket küldtök a Viberünkre. Nagy pacsi mindenkinek, és persze azoknak is, akik nem írnak,

Kedves Fonzsik pedig folyamatosan küldje nekem a táncoló gifeket. Nagyon cuki, főleg az utolsó. Köszönöm szépen! Szerintem, kedves hallgatók, DJ Sash is egy legenda. Üdvén DJ Quicksilver. És így rápillantok az órám, 19 óra 43 percet írunk. Még egy 15 percig tekerem nektek a slágereket. Utána már így jön DJ Simon. És kedves Kőszegi Gabi éjjelé vagyunk is.

0: itt van velünk kedves Nagy Attila Kágyi is. Azt hiszem, nekem DJ Csabi kústartó. Kedves Attilám folyamatban van. Picit türelmet kérek szépen majd tőled. Érkezni fog biztosan.
1: Mit nem hiszek el, hogy benned.
0: És egy nagy pacsi nektek.

szólni, kedves Balázs János is. Szia, szia János, üdvözöllek benneteket nagy szeretettel. Azt hitte nekem csak így a végére, ugyan de szia DJ Csabi. Hát köszönöm szépen. Kedves Zsuzsi pedig azt hitte, jó van. Lehet, hogy elírtam, de király vagy, hogy már nyomod is. Köszönjük szívesen! Tudjátok, nyomjuk ám. Vagy toljuk ám, mint a lopott biciklit?

Így van, így van. Nincs feedback, szert elfelelős hajó barátunkat. Azaz a Scooter és a Weekend. Jön a hétvége. Jövő héten meg szabadságon vagyok. Hoppá! Na csapassuk!

és ismételte a Vibe üzenet, kedves Dübel Misi üzenete. Vasárnap jössz, reméljük, mert Szabin ma mindenki is indul a mai nappal az egyhetes túrni. Misikém, akkor egy csónakba evezünk. Köszönöm szépen, hát igyekszem hozzátok vasárnap. Szombaton pedig várunk benneteket 14 órától parádó után. Egy fantasztikus Super DJ Rádió parádéval.

hát holnap Parádó utávó bejelentkezünk hozzátok időben. Kukori bácsi DJ Smog, kedves Fire kollégám DJ Surci, jó magam és Dr. Tom a Dance Doktor, várunk benneteket sok-sok szeretettel. Tartsatok velünk a Super DJ Rádió partira, nyárzáró partira. És lesz ám jó sok jó zene, és sok-sok emlék fog felderengeni nektek. Frissítjük a zenei emlékeket, tudjátok? Ezek vagyunk mi a Super DJ Rádió. Most megjöjjön még egy Scooter, DJ Zsabinál egy, soha nem elég. You know what I mean? DJ Lazsá. Scooter, men már meg cool. Super hands up. Na szuperek ezenktek való. Szuper zene a szupereknek. Jaj.

kedves Encsike újabb üzenete. Kedves Gigi Csabi, köszönjük szépen a beugrós Arit. Szuper volt, mint mindig, holnapra kívánom nektek parádi sportit, parád óhutára. Én tudtik fülelek holnap is, mondhatni kajdózó, hiszen mindjárt jön Mr. Oh yeah. Kurcsike, Encsike, így van, jön hozzátok. A csáve Svédországból, és megtekedi nektek a bakelit korongokat. Szuper zenékkel. Tisztő pedig vár benneteket Kőszegi Gabi. Szigorúan csak éjszakai baglyoknak. A nappali baglyok is felünk tarthatnak.

Vibe üzenet, kedves Huditól. Köszönjük ezt a 60 percet, király vagy. Hudikám, nagyon szívesen, jó vagytok, remélem. Minden oksa veletek. Kedves kutya, Lajos is írja. További szép estét, szuper volt. Köszönöm szépen, Lajoskám. Tartsatok velünk.

és akkor nincs más hátra, mint előre. Ennek a mai 60 percnek az utolsó dalát indítottam el itt a jobb oldali játszóba. Hát így Csabi, ennyi volt már a záró zenei tára. Mindenkinek remélem, hogy jó érezte magát itt a Super DJ Rádion. Feldobtam egy kicsit a péntek estéteket. Hát mindenkinek azt kívánom, hogy legyen nagyon szuper hétvégéje. Vigyázzatok magatokra. És egy kicsit ugye elkúszik majd a hőmérő higanyszála. Úgyhogy a védőitalról ne feledkezzetek el. Hát a Schengen és a Kuszéra. Egy Klub X-ben 2011-ből. Egy kedvenc zeném. Ezzel búcsúzom már a tőletek. Én így is jobb voltam, és még leszek is, remélem. Holnap várlak benneteket, majd parádó utáról éve bejelentkezünk 14 órától. Kori bácsi, DJ Szok, kedves Fire kollégám, DJ Suci. És Dr. Dondenzoktól vár majd benneteket. Szuper zenékkel tartsatok velünk, és persze vigyázzatok magatokra. BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádió mindörökké. Ciao, ciao!

0: hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
2: Vagy éppenséggel, oh yeah! Csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már a Private Night DJ Simon, azaz velem egészen 10 óráig. Én Kukori bácsinak és Csúcsónak főleg szeretném megköszönni ezt a csodálatos 3 órájukat. Azt hiszem, annyit voltak, ugye? 2, meg 1, az 3. Igen, na, akkor én köszönöm nekik, hogy ma is itt voltak velünk, nekünk. És hát hozták a szokásos fincsit, lehet azt mondani úgy, ahogy én is hozom nektek a szokásos fincsit. A péntek esti DJ Simon lemez hallgatásokat lehet azt mondani, folytatjuk tovább. Ugye az All Day I Dream a főszereplő, és ugye az mellé szokott mindig valami másik kiadónak a lemezei pörögni. Itt most, mint ahogy már múlt héten is volt, meg azelőtt is, az All Day I Dream mellett a Bondage Records, vagy éppen Bondage Music lemezei fognak pörögni. Ami éppen szól, az, ha jól tudom, a legutóbbi, ami All Day I Dream lemez hallgatás volt. Jól szeretem, én ezzel zártam vele a kis Steel Drum-os fincsi zenével. 2022-t írunk, december 20-a, és érkezett az All Day I Dream 87. lemeze, ami egy válogatás lemez. És igazából a 2022-es nyári zenéket szedték össze egy csomagba. Ezen van a C oldal 1-es, a Double Touch és a Flowers on Monday közöse, a True, a Való Igaz című nóta. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, úgy, ahogy azt megtetszétek, Kukori bácsinak és Csúcsú királynak is. Látom el, hogy mindenkit elárasztatotok szöveggel, főleg Encsike engem mindig. Úgyhogy ne legyetek rest, tessék nekem is írni, legalább annyit, mint nekik. Itt van velünk, ahogy mondottam, Encsike volt az első, és azt írja, hogy na, fölcsapjuk a könyvet. Azt mondja, hogy halihó, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kajlózok, Encsike jelenléti Eve Pipom. Azt mondja, hogy halihó, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kajlózok, Encsike jelenléti Eve Pipom mára is. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak.

Indulni, de lesz majd olyan is. Akár együtt is azt mondja, hogy hó, Démi, itt van velünk, azt ért tiszteletem, itt vagyunk a fiammal, csak téged hallgatunk, ma így döntöttünk a holnapi tekerés előtt. Ez tökéletes, ilyen kis lelazulós, ezt lehet azt mondani. Péntek este általában ilyen lelazulós, tudod. Imikém, akkor örülök nektek, és tényleg jó kagylózást kívánok nektek is, úgy, ahogy Pútyán Lajosnak is. Annyit ír Pálinkán, szép estét DJ Simon, hát... Bazsi rá a tanom, itt ül mellettem, ha lenne pálinkám, ha nem lenne, volt, de elfogyott. Két est alatt voltam olyan állat. De kedves egészségedre, Pútyán Lajos. Örülök, hogy megint velem tartasz, úgy, ahogy Isa István is írja, hogy gyönyörű szép estét kívánunk neked. Kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család. Még mindig jelen, nagyon örülünk neked, már nagyon vártunk is. Oh yeah! Most érkeztünk meg a csobbanásból, frissen, üdén várjuk a nagyon fincsi muzsikákat. Hát azért most tegyük hozzá is, mert azért azok a képek, amiket küldtél, és azt írod, hogy ott a kert végében van. Elárulom mindenkinek, Isa Istvánékhoz kell elmenni, nyaralni, ugyanis a kertük végébe, hát nem tudom, hogy lehet, hogy a fekete tenger van, vagy valamilyen folyó, de hát, hogy akkora medencéje senkinek nincs, az biztos. Hello István! Hello Isa család! Jó kagylózást nektek is! Itt van velünk a hetero barátom, Zoli! Azt írja, jó adást kívánok, romantikus bá, a szerdai adás igen heterós volt, remélem ma is így lesz, különben behajítalak a Pride-ra. Na ugye, és itt jön ki az, hogy még hogy nem jár a Pride-ra, már oda akar behajítani, hogy ő, én is olyan legyek, mint ő. Ilyen fake hetero. De nem, nem fogunk ilyet elvállalni. Na, mindjárt folytatom a sort, és olvasom a Viber tovább, ne hagyjátok abba. Köszönöm szépen, hogy elárasztatok üzenetekkel. Megkeresem a

amivel még pufáztam itt ezt az egész műsor, vagy a zenét, így hát valamit megpróbálunk így élőbe összehozni, mint keverés. Gyanált azt mondja, hogy jön nekünk az NTFO 2018. május 8-a megjelenés, a Bondage Records 12045-ös kiadású zenéje, és az Esperanza EP volt, aminek meghallgattuk a múltkor az A oldalát, most jön a B oldal 1-es, itt van nekünk a Lux című nóta. Ez fog itt pörögni, Fincsik is lazulós. Ilyen, hát lehet azt mondani, hogy minimál tech vagy dub tech cucc. Ja, itt van velünk, azt mondja, hogy Lovász Károly József is, Kárcsi barátom, annyit ír, hogy hello DJ Simon. Hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép estét és jó adást kívánok. Nem, egyébként nem ilyen mély a hangja, de mindegy. És hozzáteszi, hogy oh yeah. Oh yeah, Karesz, hello. Jó kagylózást.

Míg itt becsobog a következő ütem, addig lesz, már be is volt, akkor nem lesz. Na jó, de itt van velünk Kolozsim is, úgyhogy lesz időm olvasni. Azt írja, hogy hello Tomi, kajak jó adit neked, a hallgatóknak pedig jó hallgatózást. Én indulnék akkor egy kis Fincsi Kajszi Pálesszel, indulnék akkor egy kis Fincsi, jó, jól olvastam, indulnék akkor egy kis Fincsi, na még egyszer, hülye gyerek. Én indulnék akkor egy Fincsi Kajszi Pálesszel, amit kaptam a munkahelyemen, a megtisztelés gyanát a munkámért. Inkább képészkétné volna, hallod? Adjon az ilyet. Hú, ez nagyon jó, azt írja. Tudom, ez is jó, mindig is jó, minden is jó. Hello, Imi, jó kagylózás neked is. Itt a velünk Reisinger Misi. Azt írja, Isten hozott, DJ Simon. Már itt fülel az egész kisváros. Bocsánat, nem így írta. Már itt fülel az egész kisváros. Jó estét mindenkinek, Misi. Hello, Misi. Jó kagylózás mindenkinek a kisvárosban. És persze, természetesen vannak ilyen hátulról beosonó sosonok, mint például Zsú is itt van. Talán ott van vele Sorci is. Van az úgy, hogy van az úgy. Azt írja, hey fit, a min fit, a kongen, nyomjad a gyorsat. Gyúrósat. Ja, értem. Vagy az gyúrósosat. Most ezt hogy olvassam ki? Gyúrósat. Gyúrósosat. Gyúrósosat, nem, gyúrósat. Hát az gyúrós akar lenni, nem gyúrós. Van olyan magyar szó, hogy gyúrósat. De lehet, hogy gyúrós. Ja, gyúrós, ja, értem. Á, értem. Hát gyúrjá, vazze. Akkor gyúrjá, vazze. Na, gyúrjunk rá a következőre. Ez inkább szól majd a hetero barátomnak, mert tudom, hogy szereti az ilyen plum-plum-plum-plum műzé Fincsi zenét. Főleg, amikor be lehet benni ilyen kis első erdős sétára. A következő zene, ismételtem megint a 2022-es, és nem fogom elmondani többször, nyári válogatás lemez az All The Air Dreamről. Egy darabig még biztos, hogy hallgatni fogjuk, hisz ez még csak az C oldal egyes lemez, vagyis a kettes lemez második zenéje érkezik. Jön OB, mint előadó. Obiről mit kell tudni? Semmit, mert nem ér semmit. Az okos tojás itten, úgyhogy Obi jön, az is nem Kenobi, sőt nem van is Kenobi, hanem csak simán Obi, és jön a Forest Walk, itt a Superen. Oh yeah!

Rim is azt írja, hogy szia Simon, ez a zene különösen tetszik. Tehát még egyszer OB, két B-vel OB, és a Rainforest iszonyat jó szerintem is. Kis elszállós. Itt van velünk Szilágyi Jánosné. Kati, ha jól tudom, még mindig a neved. Szia, szia, Simon, ülök, hogy itt vagy. Igaz, eddig nem volt. Igaz, eddig nem fogott meg a zenét, de kitartok. Őszinte tisztelőt, Kati. Nem tudtam én, hogy Kati. Hát én nem tudom, én úgy csápolok erre a zenére, hogy még. Iszonyat jó. A Bazsi az idén el van ájulva körülbelül. Sőt, írja is. Itt van Bazsi, sziasztok, szép estét nekünk. Szia, Tomi. Hello, Bazsi. Úgy de jó, úgy de finom.

neon zöld betűkkel van leírva, én nekem. Hát köszi, de szívesen felolvasom majd, ha leírtad, baby. Itt van előnk Fritjó is, egyenesen Amerikából. Most nem tudom, miért szenyorozik, mikor nem így szokás hívni a másikat Amerikába. Bár mondjuk a bevándorló vízé vagy ilyen mexikói, akkor lehet az, hogy hello, szenyor, oh yeah, üdv a pocsolyából. Milyen pocsolyából vagy te, haló? Mondd, hogy itthon, vagyis otthon, ne hülye vagyok. Otthon vagy magyarba. Csak nem, csak nincs annyi eszed, hogy ilyenkor oda mész. Na, Surcinek is elment az agya. A mákizés, a mákos pálinkát issza, vagy ilyen likör. Fú, ilyen gyiknyálakat iszol. Surci! Rá se lehet ismerni. Kolozs Imi, Bazsit szeretném üdvözölni. Jó adit és szuper hallgatózás neki is. És azt írja, na más te, és fekszem le üres fejjel. Hát nem, nem hiszem. Na, leírta a házi, hogy mi volt ott. Azt mondja, hogy szia Simon bástya. Az apád tökét. Tologass a lemezeket, mint van a kocsiban a gyereket. De ma csapj oda, mert nem alszik rendesen a puja. Csak a techno... Csak a tekerő zenére, te kis buta. Azt mondja, a Dion is a zene pénteken iszok veled. Egy fene, muchachos. Oh yeah. Na most jött meg. Na, mi ez itten? Mi ez a pitti pattogás itten? Ne szórakozzunk, kérem. Na, szóval itt Fritjó azt mondja, hogy good evening, Mr. DJ. Sorry for the confusions. Oh, yes, thank you. I was afraid you forgot where you coming from. Where you coming from. Meg néha úgy keveredjenként az angolt a svéddel, de nem baj, mert ő hasonlók a szavak. De azért mégsem hallatszik olyan jól, hogy fiúrtam vagy 14. Hódi, mi az, hogy mákos pálinkát imádjuk? Hát nem tudom, gyerekek, nagyon el vagytok ferdővel a koti otthon, vagyis magyarba.

videócsetel egyébként velem, Bozsi. Általában minden adás alatt itt ül mellettem videócseten is. Les. Figyelj, Bozsikám, mutatom az ujjamat. Megtisztítottam. Hát pont nem fog látszódni. Megtisztítottam a szikét. Az élét.

Na, pattanjunk rá a következő zenére, ami nem lesz más sem, mint egy Buenos Aires-i DJ és producer zenei, producer duo, Santiago Piaggio és Tomás Zancaner. Hoppá, hoppá! Tessék ott maradni a helyünkön, és szépen viselkedni, és... Na... Majdnem. Ők a Nebula. Nebula, Nebula. Lesz itt Nebula nekünk mindjárt. A zenéjük címe a Visionaries. A látnokok? Visionary. Lehet, hogy nem kéne mixelés között beszélnem, igaz? Igen. Hú, menne is. De jön a boom, boom.

azt írja nekem még Frityó, hogy anyway, kedden indulok Hungariba, lesz ott sok beba, vagy baba, bubu, ba, ba. Az is lesz Frityókám, remélem. Írjad jól magad majd. Azért ne felejtsd el vinni magadon a rádiót, tudod? Elemest a izét, a tekerőset, az okolt. Bazi azt írja, hogy szia Mikém, köszönöm. Cukor a zene, úgy. Úgyi, igen. Ha, látszott, biztos jó így kutymagolni, hát igen. Legfőképp ilyen. A Nebula Fakó az ilyen tiszta jam hamburger volt, igen. Ilyen hasonló volt. Az mi az egyébként? Aha, Kola Zsími már a második felesné tart, azt írja Zsultikának, a Surcinak, te meg mákoljál, azt írja. Nem, hogy szólna, aztán Fahim Pál ezt intéznék neki. Hát figyelj, mindig elmondja, hogy merre jár. Ki kell csak állni az út mellé, azt mint a bicikliseknek tól így átadni, amikor arra jár.

na tessék, a tanultok itt is védül is, azt írja a ház egyébként, hogy entligen, ilyen trillió afkoplende kvell, men mikor a jörmé, fullstand it galen ilyen. A varfinti gószon a stellet. Kom till Sverige, här finns ingen myggor. Jo, det finns in i skogorna och vitt vattnet, men här är lugnt faktiskt. Jag hoppas att du förstår mig. När man pratar på svenska, det är inte så lätt, det är inte så lätt, ja? Oj, oh, alltså jag är så späckapod. Jomjad mig och svedet, oh yeah. Addig még Házi leírja, hogy mit akar mondani, megyünk tovább a következő zenével. 2018-ban ugrunk vissza megint, szeptember 18-a, a Bandage Music 12046-os zenéje érkezik, vagy kiadású lemeze, a Pacho című nóta, vagy Paco című nóta. Fincsik is. Hát ilyen minimál tech house, izé, deep house, izé lesz most itt megint.

Na most az a poén, hogy házén lefordította nekem magyarra, amit svédül küldött. Az igazság, hogy nekem nem kell lefordítani, és sőt, tudod mit? Föl se fogom olvasni magyarul. Én értettem. Nekem nem kell lefordítanod. Majd fogsz, beugrasz egy adásba, és

Na jó, de mondjuk el. Szóval azt írta nekem házi, ugye, hogy ment legyen én trévlig ok, ok, av koplande kvell. Az azt jelenti, hogy így, hogy ő is írja, tényleg egy végre egy kellemes és pihentető este. És ugye írja hozzá, hogy menni még gona, you're me full Stanley the Golden ilyen, hogy de a szúnyogok megint teljesen az őrületbe kergetnek. Hát, hogy magyarra akarnám fordítani, amit te írtál, az nem teljesen így van, svédül, vagyis svédül magyarra, de igen, mégis erről van szó benne. Tessék rendesen tanulni.

Hozzáteszi, azért, hogy igen, fasz a svéd beszéd, de néha magyarul is hibás a beszéd. Szóismétlés van, házi, az nem jó, a rímnek nem jó. Surci a diszlexiás, te pedig a terápiás. Azt mondjam, szereti maga az olimpiát. Milyen piát?

Itt a következő zene, megint jön egy páros. Az egyik fele a párosnak, Julian Matthew, egyenesen Ausztráliából. Ő Drasso. A páros másik fele, Bonafide, alias Marko Milosevic. Milosevic, bocsánat. Ő ugye a szerbiai csávó. És ugye Bonafide néven hozza a fincsi zenéket. Az ő közösük, közös gyermekük neve Vase.

Jimmynek elborul mindjárt a szekér. Figyelj, szerintem nem kell annyira szipákolni gyorsan a dolgot. Ugyanis ránézel az órára, egyelőre 45 perc telt el, de 45 perc alatt a harmadik felesnél tartott, abba baj lesz, more. Lehet azt mondani. Akár, hogy jaj, megkap a fél üdön, se állítom, hogy megbazdolja. Szerintem inkább úgy lassítsunk le. Amúgy is a zene sem olyan gyors, nem kell hozzá annyira. Szerintem. Hodim azt kérte tőlem, hogy szól, akkor holnap mikor lesz a beugród. Hát az van, hogy holnap ugye ez a parádó hutai, vagy parádés hutás dolog lesz a dokiéknál. Egy ilyen kis igazi szuper DJ rádiós műsorvezető, közszeröfenők, nyárzáró, vagy ilyesmi, nyárvégváró partia. Én nem tudom elmondani teljesen pontosan, hogy mit várnak attól az adástól, de ugye ott lesznek, hát most nekem puskáznom kell, mert nem tudom, hogy ki lesz ott, de vagyis pontosan ki lesz ott, vagyis tudom, hogy ki lesz ott, csak pontosan nem tudom, hogy ki lesz ott, de mindjárt puskázok, és megnézem. Azt mondják egyébként, ez a legjobb rész, várjál, figyelj!

Na szóval azt mondja nekem Hódémi, hogy erős, holnap erős napja lesz a dokinak. Egész napra ugye kettőtől, ha jól tudom, vagy nem tudom hánytól vannak beírva pontosan. És hát az van, hogy azt a nevet adták neki, hogy Mátrai Borzas, nem, az más. Mátrai Nyárzáró. Már Nyárzáró. Mátrai Nyárzáró. És ott lesz a Nyárzáron a Kukori bácsi, DJ Smog, Fire, DJ Surci, DJ Csabi, és hát Dr. Tom, mint házigazda. A Zsú is ott lesz egyébként, azt írja. Ilyen háttérből, ilyen Sunyin ideírta, hogy ő is ott lesz. Úgyhogy ja, így lesznek ők, de nem sorba, adásba, holnap akár hány órától, itt a szuperem. Ez írja, hogy értettem, tanulom, svéd leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek, a nagy turót holnap, laza leszek. Hogy mit csináltál? Sikrejtiti, vagy valami ilyesmi. Itt van velük a kedvenc figurám is, a pálcika emberben robbant ide, rendesen a Viberre. Azt írja nekem, szias DJ Simon, nagyon szuper pénteki adit. Megint nem tankozó, vagy mi van? Itt van velünk a jamaikai Nándi. Írja nekem, szia Simon, az olyan bizonytalan vagy nem? Hát dehogy nem, csak nem tudtam itt a dolgokat pontosan. Na figyeljünk, megyünk tovább. Ami nem lesz más a következő zene, mint megint a Pondbox. És hát ugye a Pácsónak van egy B-oldala is.

Oda mi azt, hogy akkor a szívritmus legyen velük. Velük. Hát ott vannak páran, akinek tűzé lehet, hogy ki is hagy majd. Annyit fognak ottan fürdeni. Lehet azt mondani, hogy fürdeni, ugye. Medentés buli lesz. Hát azt mondja, holnap ott lesz az Otto, a Tototo. És a tárátátá, tárátátá. Jó. Oké, házé. Jó.

Na, rabogjuk tovább, akkor jön a Summer Sample 2022 e oldala, a harmadik lemez első zenéje. Jön Valdovinos és a Behind You, egyenesen Argentinából, Buenos Airesből érkezik a csávó Valdovinos. Bocsánat, Valdovinos, hülye gyerek, nem baj. Szóval a Behind You Lucio Consoloval közösen hozták létre ezt a fincsi zenét 2022-ben.

2048-nál járunk, jön nekik is egy ilyen kis válogatás lemezük, és arról is az A-oldal egyes. Jön Sasha Dive egyenesen Németországból, és érkezik a sötét éjszaka, a Dark Night, itt a Private Nightban, itt a Superen. És ha egyszer 9 óra van, akkor ismételten szeretném elmondani, hogy üdvözlök mindenkit, hogy szoktam ezt csinálni, hogy mondani, hogy izé, vagy mi, olyan így, hogy megint olyan bizonytalan vagyok, ugye, vagy mégse. Ja de, szóval ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádió, ez itt a Private Night DJ Simondal, azaz velem egészen 10 óráig, majd aztán 10 órától senki sehova, hiszen megyünk tovább élő adással. Jön, tudjátok mi lesz, visszajött, megérkezik, és már megint hozza a fincsi kis vonatot, jön a Express itt a Superen, jön Kőszegi Gabi barátom, az éjszakai bagoly, és pakolja nektek a talpalávalót egészen éjfélig, úgyhogy senki sehova, oh yeah!

Igen, az van, ilyen izé, a budai tolos természet rockerbe szindrómába szenvedsz, bátya. Tudod, a Tiestónak soha nem volt Beautiful Things, vagy Things egy című nótája, az az Endain volt, és esetleg volt hozzá egy Tiesto remix, ja nem, az sem volt, az. Hát nem tudom, hogy te hol jársz, bátya, de az van, hogy Tiesto is a Gabriel and Dresden Unplugged remixet játszotta a Beautiful Things-ből, amit az Endain lenyomott, vagyis csinált. És ilyen Tiesto játszotta le. És azt írja, hogy ez nagyon idevaló, meg izé, meg blablabla, meg a ho-ho. De figyelj, Imikém! Csak már jó fej vagyok. És a Magic Music, vagyis Magic Music. De Magic Music, lehet mondani azt. Hozott egy iszonyat jó zenét 2003-ba. Na persze nem ígérem, hogy az eredeti jön, mert az hülye hangzana itt most ebben a felállásban. De jön egy T-Formation remix. Oh yeah! A Beautiful Things-ből tessék! Egyet így ad! Kedves egészségedre, Kolozsimi! Oh yeah! Itt az operán! Endain és a Beautiful Things! Thanks! És mindenkit megkérek most tisztelettel, nagy tisztelettel, hogy a Fibert használjuk mindenféle

Ez írja, hogy kedves Imre, egy jó tanácsa lassan iszol, de tovább bírod. Iszom én is veled. Én a rövidet. Tudszám ezt mit kérek egészségükre. Nyomjuk, mint süket. Micsoda? Nyomjuk, mint süket a dumát. Ki lehet ebbe valami hibát? Ahol senki. Ha nem gond, nem nézem végig házé, nincs rá ilyenre időm. Hát valaki puncsol, igen. Hódi mi azt mondja, a péntek Night Viber, Night Fever. Oh yeah, így van.

És előre elmondom mindenkinek, hogy a hétvégén én nem fogok jönni. Mindenki örüljön a hétvégének nélkülem.

Hölgyek, urak, itt van a következő, vagyis éppen már egy pörög. A következő zene. Andy Waldman, alias Alfredo Trevino, egyenesen Mexikóból érkezik a csávó, és közösen létrehozott egy dalt egy ausztrál csávóval, Liam Seekerrel. A zene címe az Eudaimonia. Oh yeah. Finchy. 2022.

következő 2019 márciusi zenére jön Frink. Érted? Nem a Fing jön, hanem Frink. Francisco Javier Montoya Pedraza. A DJ zenei producer hozza nekünk a Vega című nótát ide a Superre.

figyelj, Kolozsi, majdnem eltaláltad. Már nem tudom, mi az, hogy triába éle. Lehet, hogy az a tribe akart lenni. Ezt nevezik igazi tech house-nak a minimállal keverve, tehát minimál tech house. Oh yeah. Csak a szuperen.

0: mi korszakunk zené?
1: Hát
0: lehet azt mondani, 2018 is a mi korszakunk volt. Ja nem, ez már 2020, vagy hogyan volt? Azt mondja, hogy igen, 2019 március, majd megtaláltam, de te is. Így együtt, közösen. Na nézzük a következő zenét. Ugye van nekünk egy Gregas kollégám, Gregas néven. Iszonyat jó zenéket játszik a csávó, mindenkinek ajánlom egyébként, hogy hallgassátok, amikor ő van. Olyan egy rugóra jár az agyunk, lehet azt mondani. Viszont én most hozok nektek nem Gregaszt, hanem Grebaszt. Nem én akartam ilyen keményen mondani, mert igazából Grebaszt Joaquin, vagy Joaquin Correa egyenesen Buenos Airesből érkezik majd a csávó DJ, és figyelj, ilyet azért nem sokszor hallasz a Super DJ Rádion, amikor azt mondom, hogy DJ, zenei producer és divat tervező Joaquin Correa Buenos Airesből, lehet utána nézni egyébként. A csávó mindenféle ilyen hip-hop meg szihaledikus rock dolgot hozott létre még fiatal korában, aztán áttért a jó zenére, lehet azt mondani. Olyannyira, hogy jött Faka Oren. Milyen hülye nevet nem lehet hallani. Szóval Faka Oren, aki Facundo Ornettiliani, már ők sem lehet kimondani. Az a lényeg, hogy 96-ban született még ő is Buenos Airesben. És ez szintén DJ, és ez zenei feltaláló, lehet azt mondani. Az Ambiencia című nótát hozták ők ketten, egészen pontosan 2022 nyarán. Na ezért most itt a Szóperen, figyelj!

Zita is itt van velünk, házi párja, azt írja nekem, hogy szia Simon bácsi, ha már Puncsolnak játszottál zenét, ha Puncsosnak játszottál valami zenét, akkor mi is kérnénk egy 32 éves lettem én című zenét, mert Miskolcon eltanácsolt az egyetem. Na megnézzük, mit tehetek. Valamit tehetek? Lehet. Hisz. Csecsebecse.

addig is még megtalálom, mert a Wooly Cyba bekapcsolta az agyát, jöjjön egy német zenei producer, aki Amsterdamban telepedett le Tomen néven, és 2025-től már saját lemezkiadó céggel büszkélkedhet, a High Sellings, na még egyszer High Sellings lemezkiadó. Viszont ezen a zenén visz eléggé hallani, hogy a német 2019 márciusában hozta nekünk Tomen és a Time to Time című nótát.

Kávés vagyok. Azt írja a hetero barátom is, de hogy jó lesz. Hát akkor legyen jó. Meg jó estéje mindenkinek. Na mert azért miért ne? Én is szeretem természetesen, Andrew Boy. És a szólettős nap az meg. Majdnem kimondtad, hogy születésnapodra. Ne, születésnapomra cím nóta József Attilától. Jaj, na ez jön most itt a szuperen. Tessék, házé, tessék, Rita. Örülünk, örülünk, örülünk együtt.

0: azt írja, hogy ó, Simon, ez annyira Robi, rendesen pityogni kezdtem. Végre egy kis Wurlitzer zene. Hát a kő, szíved egy igazi tejfölös lángossá vált. Szipi-szopi 30 fok. Jó van, de házi, ez nem szelel. Vagy elszelelt? Oh yeah. Na hallgassuk. Hogy írta ezt József? Fatilla.
1: Két éves lettem én, meglepetése költemény, csecsebecse ajándék, melyel meglepem a kávéházi szegleten,

vagyok. Ha örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtan tanul, se ki. Én egész népemet fogom, nem középiskolás.

Szóval bakker! Te Surci, péntekenként nem szoktál hallgatni, az a probléma szerintem. Vagyis ott kezdődik a probléma. És hogy ez mikori kiadás? Hát gyerekek, utána nézek. Megmondom őszintén, magam sem tudom, de valamikor 2000 környékén jelent meg.

meg Andrew Boy és Dennis Clark közöse a Hello lemezen. Tudjátok, az A oldal Hello. Hello. Újra itt vagyok. Mint Kovács Ákos, majd a B oldalon ott van a születésnapomra. És a B2 a valami véget ért. Na de ezek most nem fognak lemenni, azt tuti. Mert majd lehet azt mondani így svédül, színere. Szóval 2004. Csak azt írja, hogy na is, jó estét kívánok, tessék mondani, ez a Super DJ kívánság műsor, kívánság kosár este 8-tól 10-ig. Igen, akkor szeretném kérni a Pindrop Corporate Entertainment című zenét, és küldeném sok szeretettel kedves DJ, D-kedvenc DJ-mnek, Simonnak. Puszcsika, Encsike, hát az én múltkor, vagyis a legutóbbi adáskor volt ez a zene, úgyhogy most biztos nem lesz, ne haragudj meg, hát ugye péntek van, és hát azért mégiscsak az én zeném hadd menjenek, ha már egész nap dolgoztam, izzadtam, mint a barom a melóba, és úgy nagyjából tele is volt mindegyik tököm, már bocsánat, az egésszel. Hódim azt írja, a kicsimi vagyok, köszönöm, mert ezt a zenét kaptam születésnapomra, így van, őkém, tudom, kicsimike, tudom, küldtem neked annak idején, raj, de rég volt.

Angliából érkezik. És hát mindenféle zenei stílusban otthon van a Dénót. De azért itt van velük, vagyis vele Lee Bridge, a Lost Deserters körül.

ha már kívánság műsorban. Ajaj, most az a bajom közálkosan, hogy az sokkal gyorsabb, mint ami éppen szól, de meglátom, hogy mit tehetek az ügy érdekében. Egyébként tudjátok, a háttérben tudjátok, ki jelentkezett be hozzám a... Az éjszakai bagoly, a Night Owl. Úgy bizony, Kőszegi Gabi készen áll, a startra készen áll. Nem sokára érkezik, itt a szuperen. Oh yeah, a Bagoly Express indul. Házi azt írja, még egyszer mondanád, szédül, csak mert tanulom. Den der svenska brytningen är intressant. Men jag är helt såld på det. Som en zigénare unge en karussel. Te állat! Jó van. Hát igen, Rita meg Házi elindították a lavinát. Soha többet ilyet pénteken ne tessék ilyet csinálni. Pénteken az van, hogy én kifújom a gőzt, akármilyen adásra is készülök, vagy éppen nem, mert ugye ezeket a zenéket szoktam hozni, hogy éppen pörög. Oh yeah. Ne tessék kérni, ez az én estém, én kérek mindig. És nem csak elnézést, hanem zenéket is. Saját magamtól, magamnak, nektek.

0: azért kérhetek egy jó mulatos vagy cigánynótát, hogy a bánatban, de mindjárt jön.
1: Kell kicsit várni, testvérkém.

Hát az volt, hogy nem tudom, Encsike valami azt érte, hogy miért, nem tudom, miért, de azért, mert. És hát az volt, hogy picit, nagyon picit majd, remélem hallgat. Az éjszakai bagoly, hogy nagyon picit bele fogok nyúlni, de csak, vagyis, szóval bele fogok csúszni. Megint ő van hátul, mögöttem, de én csúszok bele, most ezt nem értem, hogy van. De csak azért, mert lejátszom tényleg a kérést, de ez az ócsó, és többet ilyen nem lesz. Úgyhogy zárózene gyanánt érkezni fog akkor Andrew Boy és Dennis Clark közösen 2004-ből. Na nem a valami véget ért, hanem a Hello. Hello. Ha már Kőszegi Gabi barátom tegnap este visszatért, akkor legyen neki meg Katinak. Hello. Hello. Egy igazi trance, lehet azt mondani, Progressive House 2004-ből. Na figyelj, mindjárt jön.

tisztelt hölgyek és urak! Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádión. Hát ez volt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem, itt senki sehova. Érkezik hozzátok az éjszakai bagoly, a Night Owl, és az ő jó kis műsora, a az éjszakai express járat. Kőszegi Gabi jön egészen pontosan 6 perc múlva, meg egy kicsit.

Vibe számunk is 3070-45-95-995. Van kedvetek, megerő az újakba, akkor elő a Vibert, aztán menjenek az üzenet csaták. És csak annyit mondok, hogy mindenkinek jó szórakozást, a mai időutazás pedig 97-től kezdődik.

Hihetetlen, hogy mennyire repül az idő. Augusztus közepe, augusztus 14, Skóciában hamarosan kezdődik az iskola. 17-én itt beindul az élet. Viszont addig mi is itt vagyunk a Szuperen, itt az éjjeli baglyokkal, és nyomassuk ezerrel. Amint mondtam, igazi 90-es évekbeli klub hangulat. Azon belül is a dance vonal, Planet Soul és a Look Into My Eyes. Egy régmúlt kedvenc.

Hamarosan nyílik a bagolynapló is. Megnézzük, kik azok az éjjeli baglyok vagy pillangók, akik itt vannak ma este velünk. Elsőként köszönteném Nagy Zolit, aki a tópartról hallgatja a szupert. Minden igaz, akkor a botot figyeli.

kedves bagyok a folytatásban, pedig az a szitu, amikor az első randizók ugye randiznak, aztán a fiú mondja a lánynak, az én szerelmem az az igazi, mármint feléd nézve, my love is for real, és ők nem más, mint a Strike formáció. Egy igazi klasszik, ez is kérem szépen 97-ből,

akkor nézzük meg, hogy ki volt a második Viberező. A második megálló nem más, mint Erdélyi Herdő Szent György. Köszönöm a drága is a családot. És Istink pedig annyit ír, csodás szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi. Innen Erdélyből, Herdő Szent Györgyből. Az is a család már nagyon vár téged, örülünk neked. És persze felszállásra készen indulhatta a Bagoly Express. Örülök, hogy itt vagytok. És természetesen üdv az első osztályon, ahhoz ez szokott lenni. Harmadiként pedig barátosném, oroszlányból Gedeon néni, azaz Maskási Szilvi, a Bagoly segéd. Aki csak annyit ír, üdvényeli Bagoly úr, veled vagyok. Kedves Szilvikém, örülök, hogy itt vagy.

10 óra 18 perckor. Szintén maradunk ezeknél a klasszikus dance dallamoknál. A hölgy pedig nem más, mint Lisa Marie. És ez a Keep on Jumpin'. Közben hűje pár Viber üzenet. Köszönöm Kolozs Imbit is. Annyit ír, szép jó estét. Már vártalak nagyon szuper jó adit és nagyon nagy ivászatot. Imi azt írja, most Heves megye Ostoros. Hallgatlak egy kemény meló hét után. És egy jóféle kis kajszti baraszkal köszöntelek téged, Gabi. Hát Imikém, köszönöm szépen ezt a nagyszerű köszöntést. Ami az ital menüt illeti. Nálam a jó öreg Smirnoff beköszönt egy kis pink lemonade-del.

hallgatók között köszönteni ma mi drága Putyer Lajosunkat is. A könyvt ír szép estét, DJ Gábor. Szia, kedves Lajos! Örülök, hogy itt vagy.

aztán köszönteném az én palacsinta készítő barátomat is. Azt a bizonyos lekvárosat, aki nem más, mint Csörgő Zsolt Zsoca. Szevasz, Zsoca. Remélem, hogy a sátoros buli jó sikeredett.

a baglyok, robogunk is tovább. 10 óra 21 perckor. Elosztam nektek a következő formációt, ami nem más, mint a BKS. És ez a For Your Love. Egy újabb Viberes. Köszönteném Husztyam a Zolinkat is. Aki annyit ír, jó adást kívánok, én is üdvözlöm a baglyokat. Szia Zolikám, megtisztelő, hogy itt vagy. Hatalmas pacsi neked. Köszönteném házénket is. A könyvítér, hogy jó adit. Valamint kaptam egy gyönyörű bagyot is. Most már elég szép bagot gyűjteményem van. Hála házének. Hatalmas pacsi neked is, házé.

És igen, kedves bagyok, repül az idő. 10 óra múlt 26 perccel. Következő előadó pedig nem más, mint Boris Dagos. És a Keep Pushin.

0: Style, Only Time.
1: Sabor latino, ya tú sabes aquí. Sabrosura.
0: Sí.
2: És kedves bagyok, Boris Dágos után itt van velünk a Real to Real és a Matt Stammen. És a Move Like a Deer.

Fiberest is, aki nem más, mint Kozic Nándorunk. Az üzi pedig így szól. Szia Gabi, jó adás, sok fület. Már nem vezetek, úgyhogy egy jó sör mellett fülelünk. Üdv mindenkinek. Jamaikai Nándi. Kedves Nándikám, ez a legjobb pillanat, amikor az ember elengedi a kormányt. Jön a megérdemelt söröske, és nem meg persze a chill.

Aztán köszöntenék egy olyan Weinberest, megérkezett Jobbing, aki ma az én időben elkapta a vagonjáratot. Szia Gabi, hűv a bagyoknak! Megy a fülelés! Csatlakoztam a járatra, és persze jó péntek estét mindenkinek! Kedves Jobbi, örülök, hogy ma időben csatlakoztál!

És miután a minibar ready, azaz készen áll, itt van velünk Dahul és a Love Parade. Előtte itt volt Kádok és a Night Train. És egy pár újabb üzenet innen a Viberről. Megérkezett Dianoszki Rita is, a főpék, aki annyit ír: csópolom a kacsóját, meggyüttem, hazaértem a pékség világából. Puszi mindenkinek, hoztam kenyeret, azt mondja Köll. Azt mondja, hogy van kifli is, meg zsömle is, a kis fonott. A kedves Rita, nyitom az ablakot, aztán passzold. Szerintem a többi szuper bagoly se veti meg ezt.

Aztán köszöntenék egy újabb Viberest is. Itt van velünk a Pékek Pékje. Méghozzá Platán Pékségnek az egyik jeles tagja, Marosi Bence. Sziasztok, szép estét mindenkinek! Szia, kedves Bence, örülök, hogy itt vagy!

Folytatásban pedig nem más, mint Nalin Kane és a Beach Ball. Közben megérkezett Encsike is. Halihó, szia drága Kőszegi Gabi! Sziasztok, éjszakai baglyok! Encsike jelenléti FIPA, bocsánat a késés miatt, de amúgy füllelek már a kezdés óta, csak pötyögni nem tudtam. Ugyanis nemrég értem haza a konditeremből. Úgyhogy én még csak a kis turmixomat fogyasztom. Szép estét mindenkinek, meg jó zenehallgatást! Megnapodás nagyon állat volt, Gabi, puszcsika Encsike! Hát szia, drága Encsi! Amint olvasom, akkor az energiabomba megvan. A gym után egy kis laza chill. Örülök, hogy itt vagy, és nagyon jó fülelést kívánok neked. És az energia Turbixhoz pedig, hát egészségedre. Remélem, hogy lesz benne valami muníció is most már.

És drága szuperek, mivel mi emlékeket idézünk, ismét akkor itt van egy újabb emlékidéző. Ahogy Kolozs Jimmy írta, let's come to the beach. Igen, Imikém, ezután pedig akkor egy kis Grease, mégpedig a Grease 2000, Three Drivers. És ahogy Jimmy írja, Bessa Behu,

üdvözölném Rumi Gyuriékat is, aki azt írja, vagyunk mi is szarvason, Peca Móló. Sziasztok, hatalmas pacsi nektek! És jó kapást, vagy ahogy szokták mondani, görbüljön!

Kedves bagyok, vissza 98-ba! Energy 52! Na meg a Café Del Mar! Ugyanis mi emlékeket idézünk! És egy újabb Viberes! Köszönteném drága Frityónkat a tengeren túlról! Gabika, nagyon jó, hogy vagy! Nagyon nyomos, mert itt a banda, kicsit bulizunk! Thanks a lot, sir! Hello, Frityó! Welcome to the Super DJ! And a big welcome to your friends as well! Kaptam is egy képet! Frityóéknál kezdődik a buli! És remélem, hogy akkor ezekkel a dallamokkal én is hozzájárulok egy kicsit, mármint ahhoz a bizonyos parti hangulathoz.

11 óra, kérem szépen! Energy 52 után itt van velünk BBE, 7 days and a week. És egy üzenet Encsitől, kaptam egy képet, a Biotech USA, jó kis muníció betöltve, bár azt írja Hegi mindenkinek, ebbe sajna nincs Smirnoff.

Macskási Szilvés írja, felébredtél, már kezdtem aggódni. Szilvikém, az az igazság. Ma olyan péntek esti chill van nálam. Viszont ahogy jön a vodka hatása, úgy azért kezdünk majd átmenni tényleg a bulisabb részbe is.

így van, kedves Imikém, a szakavatott fülek. Imi egyből írja, Body Shine. 3&1, Billy Hendrix és a Body Shine csak itt.

Jofi azt írja, kibaszott jó a muzsika, Gavi. Hát örülök, hogy bejön. Valamint köszönteném Reisinger Misinket is. Hello, hello DJ! Ez már a Bagoly Loki. Üdv Misi! Szia Misikém! Örülök, hogy itt vagy. Kezeket a magasba! Hadd szóljon!

kedves baglyok. 11 óra, 11 perc. Elhoztam hozzátok Southside Spinners-t és a Love Struck-ot. Előtte pedig itt volt Mr. Jack és az Only House Music. Jaroszki Ritánk annyit ír nekem, nagyon jó kis zenék, ügyes vagy. Kedves Ritám, megtisztelő, köszönöm.

kedves baglyok, 11 óra 17 perc. Tiesto bácsi után itt van velünk DJ Disco és a That Sound. Közben kegyétek meg, hogy üdvözöljem Ignász Gyuri barátomat is. Szia kedves Gyurikám, igen megtisztelő, hogy hallgatsz. Hatalmas ölelés. Remélem, hogy hamarosan meglátogatsz minket majd itt Skóciába. Sok szeretettel várunk. Aztán itt van Encsi üzenete is. Kibebaszott jók az elég Gabi Bagoly. Erre valamit csak nyitok. És kaptam is egy képet. A Mojito Classicról. Kedves Encsikém, tudod, hogy kell élni? Csapos létedre!

És ahogy Nagy Zoli írja oroszlányból, igazi katzene. Zolikám, hangerőt a maximumra. Szaggassa a dobhártyákat.

kedves baglyok, 11 óra 20 perckor egy kis Venga Boys, na de ez nem a megszokott, ez nem az, ami a rádióba szokott menni, ez bizony a Superfly, jó kis All Out Buses Q Remix benne.

És ahogy Drága Isti írja, pontosan ezért lettünk baglyok, mert itt van minden, ami a fülünknek kell. Kedves Istikém, örömmel olvasom ezeket az üziket.

figyelj, fülej! Jön a következő mókolásom. Annyit mondok csak, hogy Sarah McLachlan. Figyelj, fülej!

és akkor kedves bakjok, Sarah McLachlan, Delirium, és ez nem más, mint a Silence. Tiesto nagymester Kezdegyelló került ki a remix.

Gyurcsa Istink pedig annyit ír nekem. Kedves Kőszegi Gabi, köszönet a zenei csodákért. Istikém, részemről a megtiszteltetés.

remélem, hogy még emlékeztek erre is. Tiesto bácsi és a Traffic. És a Viberünkkel, mint megtudtam, Koló Zsíminek a kedves családja is nagy Tiesto fan. Azt írja, Tiesto tetkő volt a lábszáron. Így van, Ibikém, mekkora zene, ugye?

időközben befutott a platánpék is. Itt van velünk Juhász Isti, aki annyit ír: szia barátom, sziasztok baglyok! Megérkeztem az állomásra, felszállási engedélyt kérnék. Puszcsika Pistike, ja is itt Bencének és Márknak. Hatalmas pasi Istikém! Grooveyard és a Mary Go Wide. Az egyik kedvencem, igazi parti zene. Mindig eszembe jutottja a két lököttet, Kevin és Perry, a csúcsra tör. Igazi ibigai feeling. Welcome to Ibiza.

és egy cuki üzi Nagy Zolitól. Azt mondja, ne is folytasd, kezdem szarul érezni magam hangerő nélkül. Hát Zolikám, hál' Istennek nekem ebben nincs probléma. A füles maximum hangerőn dübörög.

És a folytatásban a No Good, ez nem más, mint The Prodigy. Hatalmas szeretettel üdvözölném Gyurinkat is, egyenesen Dombovár Cityből. Szia, kedves Gyuri! Hatalmas megtiszteltetés, hogy itt vagy. Remélem bejönnek neked ezek a kis jampi dallamok. Igazi 2000-es évek. Amolyan kezeket fel a magasba, típus. Ereszd el a hajamat, féle.

folytatása pedig Grooveyard után a Future Breeze és a Why Don't You Dance With Me. Közben megtudtam, hogy Gyurink ügye Watfordból jelentkezik. Hatalmas pacsi akkor a Watfordiaknak is, Feliciánnak és a kedves családnak. Kedves Gyurikám, tudod, csak egy óra repülő út onnan Watfordból ide le Aberdeenbe.

amint látom, Nagy Zoli barátom is Peca közben halagatja itt keményen a melódiákat. A kis bluetoothos hangszóró keményen dolgozik. Igaz, hogy csak 40%-kal mehet. Na de, a lényeg az, hogy ott van. Kedves Zolikám, reméljük, hogy jobban kaptak majd a halak ezekre a dallamokra. Főleg, hogyha azt a hangerőt egy kicsit majd feljebb tekerjük.

És hogy macskási szívem írja, azt mondja Gabi, gondold át azt az engedélyt az Istinek. Kedves szívikén, majd még meggondoljuk. Juhász Isti hoz nekünk majd akkor abból a jó kis a barackos rétesből. Az engedély akkor majd megadva.

Feeling Gone és a Night Clearers. Közben nagy Zoli üzenete a következő. Én csak a serre, meg a házira esküszöm, főleg amikor ilyen zenék szólnak. Ez Zolikám. Köszöntenék egy új éjszakai bagyot. Itt van velünk Feliciánunk is, egyenesen Watford Cityből. Aki annyit ír, szuper a muzsika, Gábor. Igazi tehetség vagy, ide repíted a régi szép időket. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Hatalmas pacsantás. És arra kérlek, hogy Gyuri barátommal kocincsa helyettem is.

aztán itt van Jobbing üzenete is. Igazi klasszikusok szombat estére. Jók ezek a mókolások, Gabi. Figyelj, fülej, Jobbi, jön a következő.

aztán Kolozsím is írja, én imádom az ilyen zenéket. Így van, Imikém, ezek voltak az igazi zenék. Aztán Imi azt is írja, na, fel lesz kivégezve. Soha többé nem iszom. Remélem, Imikém, úgy gondoltad, hogy nem eleget.

És amint látom, a platánpék barátom se tevékenykedik tétlenül. Aranyfát állna kézbe. Juhász Istim azért tudja, hogy mi a jó. Igazi szlovák, eredeti aranyfácán.

Nagy Felicián írja. Egészségedre, remélem van kivel kocintani. Kedves Felicián, virtuálisan kocintok itt a baglyokkal. Család többi tagja most már fenn van, aztán alszik szerintem. Egyedül én vagyok az éjszakai bagoly. Vodka és pink lemonét kitöltve. Igazi öblös parasztos pohárba. Az nem olyan fél literesbe.

Silicon Cell után ismét egy újabb kedvencem. Egy igazi 2000-es évebeli nagyszerű sláger. The Original. És az I Love You Baby. Na figyelj, fülej, hogy is volt ez?

Drága Gyuri barátom is küldött nekem egy képet a Viberünkön. 3675-45-99-95. Jó kis temesvári. Istenem, de jó is volt. Együtt ittük Gyurikkal. Ott Kovásznán. Jó kis temesvári sereske.

kérem szépen, Juhász Isti le van cseszve. Oskás Iszlívő azt írja, Histi, Harai Fácán. Hát hogy lesz így nekem túros, barackos, rétes?

kedves magyok, remélem, hogy emlékeztek erre is. Don't Know Me és a Your Body. Ez volt az a zene a diszkóba, ahogy szokták mondani, az alákeverős. Mindenki érezte az ütemet, főleg pár pohár után. Mondjuk ezekre a dallamokra nem volt nehéz. Igazi csipőrázos volt ez, kérem. És itt van egy üzenet. Juhász Isti azt írja, a Bencének üzenem, hogy megfagyok a teraszon a hideg sörtől, úgyhogy távpénzkapitány leszek. Hát amint látom, Istikém, akkor te otthon, a srác pedig ott a fékségbe. Kedves szívikém, majd szokták mondani, a fékek keze legyen áldott, készüljön az a túrós barackos.

De a péntek esti humor sem maradjon el. Gyuri barátom azt írja, a világon mindenütt az alkoholizmus betegség. Csak nálunk kérdik meg, hogy miért nem iszoltam beteg vagy.

kérdésem, hogy Kolozsim is írja, na végre! Kérem szépen, Tone Novi Your Body után itt van velünk a Nine Toes és a Finder. Aztán Bence írja, mi is nagyon fázunk itt a fékségbe, a hideg szó.

hatalmas pacsim, a németországi betyárnak is, Edekás Zsolti barátomnak, a könnyit ír nekem, Morzsi, Morzsi, kedves betyár barátom, még vagyok, nyomatjuk itt a nagyszerű house dallamokat, csak is a 2000-es évekből, Nine Toes és a Finder.

kedves Marosi Bence, meg is jött a válasz. Juhász Isti főpék annyit ír, azért maradt hideg szóda, mert nem volt idő mindig, annyit dolgoztam. Kedves Istikém, szakad a plafon. Hiába kérem szépen, a kemény munka. Na meg az aranyfácán, na meg az a bizonyos hideg szóda.

kedves magyok, nagyon úgy tűnik, hogy lesz egy kis túlóra. Persze, ha senki nem bánja. Ilyen muzsikák mellett nehéz volna elköszönni tőletek. Elhoztam hozzátok Mouse-t és a Honey-t. Tudjátok, úgy szólt, hogy Honey, Honey. Honey, Honey. Honey, Honey.

Kedves Ibikém, köszönöm a részvételt, örülök, hogy itt voltál. Holnapra pedig szuper jó melót neked, mármint ha van ilyen. Have a good night, Ibikém! És akkor még egyszer köszönteném az én németországi érdekes barátomat, a németországi Betyárt, aki kiderült, hogy rossz adásra hangolt. Tudjátok, hogy érdelen és kora Csipke Józsik, azt se tudja, hogy milyen rendezvényem van.

itt van az én edekás betyár barátom üzije, Morzsi Morzsi Mókmester. Jó reggelt minden kedves hallgatónak, kezdődjön meg a nap. Régebben hallottalak, mint láttalak, baszasd neki.

Aztán itt van Dropping üzenete. Gabi, én nem bánom a túlórát, köszi a maradásért. Kedves Zsofikám, örülök, hogy itt vagy még velem. És hogy bírod még ezt a péntek esti, az adós már szombat reggeli bulit.

És ahogy Szilvi mondja, Edekás Zsolti rosszadóra hangolt, besz a behu. Idai Zsolti benéztem.

hoztam nektek egy újabb igazi klasszikust. Ez nem más, mint Stardust, és a Music Sound Better With You. Aztán jó, azt is reagált, mégpedig azt, hogy maradok túlórázni. Ő azt írja, ha nem drága az órabér, akkor én benne vagyok. Azt írja, 6000. Hát istékén még az én időmben 5000 volt. Aztán mindenki ment betonozni.

Érdekes betyár, barátom, meg annyit ír, hogy van egy kis csipa a szemembe. Felkelés után 10 perce hallgatom a Magyar Super DJ Rádiót. Azt írja, hát szörnyű volt. Kedves Zsoltikám, büszke vagyok rád. Most már a helyes adón vagy. Ráhangolódtál. És Zsoltikám, annyit mondok neked is. The music sounds better with you.

Aztán itt van egy újabb üzi Marosi Bencétől. Ha Isti is túlórázott volna, akkor most nem itt tartanánk ahol. Kedves Istikém, nagyon ütlenik, hogy le vagy baszva. Hát hiába, akinek összejött az élet, a fékek, ami keményen dolgoznak, Juhász Isti az aranyfálcánnal a kezében, ott a teraszon, majd megfagy a hideg sörtől. Egyébként Dencsi meg azt írja, Macskási szívének üzenem, hogy ne szomorkodjon. Sütök én neki majd olyan barackos túros rétest, hogy mint a tíz ujját megnyalja, és már repül is oroszlányba fénypostán. Dencsi még azt is írja, ez az Gabi. Oh yeah, túlóra, imádás ezerrel. Kedves Dencsi, örülök, hogy itt vagy. Aztán remélem, hogy majd én is megkóstolhatom azt az igazi barackos túróst. Jó kis hitókával keverve.

aztán örömmel látom, hogy Zsocánk is itt van velünk. Dulóra, persze, hogy jöhet. Azt írja, hogy vacsora. Aztán kirakom magam a sátorba. Kedves Zsoca, mesélj már erről a sátoros dologról. Nagyon érdekes ez. Kirakott az asszony.

ismét egy újabb emlékidézés. Mr. Spiller és a Groove Jet. Egy üzenet Encsitől. Kitók a keverésbe is jól vagyok, ám hiszen tudod, a vendéglátás olyan, mint a piros biciklizés. Nem lehet elfelejteni. Amúgy meg hol lennék, Gabi? Hiszen húogás van, vagy mi a szösz? Vagy mi a tosz? Ilyen egy igaz éjszakai pillangó. Hétből hetet csak a szuperen. Igazi törzsbagoly, törzspillangó.

elszállítani egy ilyen baranyos üzi az én edekás betyár barátomtól. Azt írja, ha már van zeném tőled, akkor vége a túlórának, dobd át majd a belépő kódot, aztán baszhatom tovább a zenét reggel 9-ig. Ej, Zsoltikám! Majd amikor átfordulok a jobb oldalamról a bal oldalamra, gondolok rád. Persze a linket megküldöm. Hadd menjen a baszhatás reggel 9-ig.

Jogos, ahogy Drag Engine írja. Az bizony Gabi Himmer, 8,5 éves Super DJ hallgató. Kedves Encsi, reméljük, hogy ez még hatványozódik, többszöröződik.

És akkor kedves baglyok, hamarosan itt van a finálé. Még egy 8 perc, aztán jön a búcsú ideje. Reggel melló. Amúgy a tegnapi buli után elárulom nektek. A mai napot egy kis késéssel kezdtem. Be volt állítva a vekker. Na de én serényen tovább nyomtam. Aztán aludtam, mint a medvéka, azt a bizonyos téli álmot. Pakito és az Are You Ready?

egy utolsó ügyhíder a Fiverről. Jopi barátom annyit ír, minden tiszteletem Bokmester, nagyon patent ez a mai összeállítás. Nem is tudtam, Gabi, hogy később kezdtél. Én is 11-kor csatlakoztam. Kedves Jopikám, köszönöm szépen ezt a kedves üzit. És kedves magjuk, itt a finálé. Mindenkinek köszönöm az elmúlt 3 óra megtisztelő füleit. Azaz 2,5. Ne túlozzunk. Kosmonova. És a Dancehaven ma. Én ezzel búcsúzom. Aki melózik, annak hatalmas kitartást. Aki pedig tovább itt marad az Auto DJ-vel, annak további jó fülelést. Kívánok csúdi jó hétvégét mindenkinek, na meg tartalmasat, alkohol mámorral telit. Én Kőszegi Gabi voltam, köszönöm még egyszer a megtisztelő füleket, maradjatok jók, legetek szobatiszták. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao!

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szünet.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.